0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 16-ai magyar nyelvű adásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: A horvát kormány hétfőn új rendeletet fogadott el az üzemanyagok legmagasabb kiskereskedelmi áráról. Csökkent a benzin, a gázolaj, a kék dízel és a cseppfolyós gáz ára. A kedden életbe lépett rendelet szerint a benzin literenkénti ára 4 centtel 1,57 euróra, a gázolaj 2 centtel 1,59 euróra mérséklődött. A mezőgazdaságban használt kék dízel literenként 3 centtel lett olcsóbb, ára 1,06 euró. A tartályos cseppfolyós gáz kilogramonkénti ára 6 centtel 1,29 euróra. A palackos cseppfolyós gázé szintén 6 centtel 1,87 euróra csökkent. A horvát kormány továbbra is az előző két hetes időszak alapáraihoz kötött képlet alapján állapítja meg a legmagasabb kiskereskedelmi árakat. A mostani döntéssel az üzemanyag forgalmazók árését is rögzítettem. A kabinet külön rendeletben módosította a jövedéki adót is. Az olmozatlan benzin jövedéki adója 1000 literenként 412,31 euró, a dízel üzemanyag jövedéki adója 1000 literenként 340 euró. Ez a benzin esetében literenként 1 centes, a gázolajnál 2 centes emelést jelent. Az új árak június 16-ától két hétig érvényesek. Zára megye új strandszabályozást vezetett be a tengerpart szabad megközelíthetőségének biztosítására. Így a bekerített belépő díjas strandszakaszok a következő két évben teljesen megszűnnek a térségben. A horvát tengerparti közterületek kezeléséről szóló módosított jogszabályokkal összhangban Zára megye bejelentette, hogy a koncesziós strandokon a jövőben tilos a hozzáférés korlátozása és a belépő díjszedése. A megyében jelenleg 5 olyan koncesziós szerződés van érvényben, amely még lehetővé teszi a kerítéssel elzárt strandüzemeltetést. Ezek legkésőbb 2 éven belül lejárnak, a megújításokra pedig már az új feltételek vonatkoznak majd. A megyei hatóságok 2 koncesziós szerződést már meghosszabbítottak az új szabályok szerint, ám mindössze 5 éves időtartamra. Az új megállapodások kifejezetten tiltják a kerítések felállítását és a belépő díszedését. A rövidebb futamidő ellenére az önkormányzat a korábbinál lényegesen magasabb bevételre számít a koncesziós díjakból. A módosított szabályozás szerint a napágy és a strandeszköz kölcsönzéssel foglalkozó üzemeltetők a kijelölt strandterület legfeljebb 60%-át foglalhatják el. A fennmaradó részét teljes egészében szabadon kell hagyni a közönség számára, beleértve azokat a látogatókat is, akik saját felszereléssel, például törölközővel vagy napernyővel érkeznek. Fontos változás, hogy a koncesziós díjat ezentúl a teljes strandterület után vetik ki, nem csupán a kereskedelmi célra használt szakaszokra. Június 16-án adták meg a végtisztességet Budapesten az 1956-os forradalom mártírjainak. Újra temették az 1958. június 16-án kivégzett Nagy Imre volt kormányfőt, Maléter Pál egykori honvédelmi minisztert, Gímes Miklós újságírót, valamint az 1958. áprilisában kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét, és az 1957 végén a börtönben meghalt Losonci Gézát, a Nagy Imre kormány államminiszterét. A hősök terén tartott gyászszertartás, majd az azt követő Rákos keresztúri temetés, a magyar rendszerváltás katartikus eseménye volt, amely egyben a szocialista korszak végét is jelképezte. Az 1980-as évek végére Magyarországon nyilvánvaló lett az általános gazdasági, politikai és társadalmi válság. Az országban egyre erőteljesebbé váltak az egyeduralkodó magyar szocialista munkáspárttal szemben álló politikai erők, melyek pártokba tömörültek, és 1989. március 22-én létrehozták az ellenzéki kerekasztalt, hogy együttes fellépéssel kényszerítsék a hatalmat a demokratikus változásokra. Kemény harc folyt az MSZMP-n belül is, az úgynevezett kemény vonalasok és az reformerek között. A nézeteltérések egyik sarokpontja épp a múlttal való szembenézés. 1956 újraértékelése volt. Az MSZMP központi bizottsága úgynevezett történelmi albizottságot állított fel, hogy dolgozza fel a szocialista múltat, készítsen friss értékelést egyebek mellett az 1956-os eseményekről. A történelmi tisztánlátásra, a torz értékítélete kiküszöbölésére irányuló törekvést fokozódó társadalmi nyomás is ösztönözte. Az 1988 tavaszán alakult Történelmi Igazságtétel Bizottsága kifejezetten azt tűzte ki működése céljául, hogy a magyar köztudatból eltüntesse a kommunista diktatúra történelem hamisításait. 1988. június 6-án Nagy Imre Perének 30. évfordulójára a TIB felhívást intézett a magyar társadalomhoz, követelve a kivégzettek tisztességes újratemetését és rehabilitálását. A felhívást a Nagy Imre Perben kivégzettek 5 közvetlen hozzátartozója és 34-56-os elítélt írt alá. 1988. június 16-án a Rákoskeresztúri új köztemetőben 300-400 ember helyezett el koszorút a 301-es parcellában, a mártírok feltételezett sírjánál, a Hősök terénél pedig virágot tettek az ismeretlen katona sírjára. A Batthyány emlékmécsesnél 100-150-en jelentek meg, köztük az ellenzék több vezetője, s miközben a rendőrség 16 szemét lepogott, a tömeg Nagy Imrét éltette. A televízió székháza előtt Kis János és Mécs Imre beszélt, a mártírok útján lévő ferences templomban csendes megemlékezés volt. Ugyanezen a napon Párizsban a Père Lachaise temető 44-es parcellájában felavatták a forradalom kivégzettjeinek jelképes emlékét. A beszédet Mirály Tibor, Fejtő Ferenc és Vásárhelyi Miklós mondott a családtagok és az európai közélet számos személyisége jelenlétében. 1988. november 24-én a Történelmi Igazságtétel Bizottsága felhívással fordult a hozzátartozókhoz, hogy éljenek jogaikkal és követeljék a jeltelen sírban nyugvó 56-os áldozatok földi maradványainak kiadását. November 29-én az MSZMP politikai bizottsága határozatot hozott az ellenforradalmi események kapcsán politikai bűncselekmények miatt elítélt és kivégzett személyekkel kapcsolatos kegyeleti kérdések rendezéséről, s kapcsolatba lépett az ellenzékkel, a családtagokkal. A kormány 1989. január 26-ai ülésén napirendre tűzte az 1956. október 23-át követő ellenforradalmi eseményekkel kapcsolatban kivégzettek kegyeleti kérdéseinek rendezését, s úgy foglalt állást, hogy az érintettek családjai döntenek majd arról, hogy nyilvános temetést rendeznek-e. 1989. január 28-án ebben a helyzetben adott interjút Posgai Imre államminiszter, az MSZMP KB politikai bizottsági tagja a Rádió 168 óra című műsorának, amely úgy jött, mindenről tégből a villámcsapás. Posgai közölte, hogy a Történelmi Albizottság a kutatások alapján népfelkelésnek látja azt, ami 1956-ban történt, egy oligarchisztikus és a nemzetet is megalázó uralmi forma elleni felkelésnek, valamint, hogy 1956 nem ellenforradalom volt, hanem egy nemzeti érzékenységben, önbecsülésben, a diktatúra által megtiport nép jogos felkelése, népfelkelés. 1989. február 14-én a Történelmi Igazságtétel Bizottsága az Igazságügyi Minisztériummal megállapodott abban, hogy az áldozatok újra temetésére június 16-án kerül sor. Az MSZMP a temetés végül azzal a kitétellel engedélyezte, hogy az legyen a Nemzeti Megbékélés Napja.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.